0: nyilamokról.
1: Az Budapest céged autópályán vezessenek óvatosan, mert a 63. kilométeren összeütközött egy autó egy szarvasal. És ezen a helyen az út csak egy savon járható. A maximális megengedett